Tehát a szabálytartás szakítva egyet, ékszé, tisztán a polgárat